Ewurade ade abako pɛ ma gye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wo nim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakoma de megye di na megye to me sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so